0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení Matek z Enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Европейския парламент има длъжност, чието наименование може да изглежда малко устаряло – тази на квестора. Не ви говори нищо, нали? Не е учудващо, защото за квесторите не се говори много. Тяхната роля обаче е от съществено значение за правилното функциониране на Европейския парламент. В бюрото, орган, който представяме в друг подкаст, членуват петима квестори. Те съставляват квесторската колегия, която заседава приблизително веднъж месечно по време на пленарните сесии. Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансовите въпроси, които засягат пряко евродепутатите и техните условия на труд. Тя се занимава, например, с медицинското обслужване, транспорта, офис оборудването, стажантите и езиковите курсове. Накратко, с всичко, което пряко засяга депутатите. Ето какво разказва бившата първа квесторка Ан Сандер в деня на отворените врати на Европейския парламент през май 2024 година. Ние сме петима избрани представители, които подпомагат вътрешното функциониране на Европейския парламент. Това означава, че ние се занимаваме с правилата за достъп и за работа, с кетеринга, с финансовите права на членовете на Европейския парламент. Освен, че движим вътрешните дела на парламента, ние в известен смисъл сме и нещо като синдикат на депутатите. Ние ги представляваме. Когато има нещо нередно в тази зала, членовете на Европейския парламент се обръщат към квесторите. Опитваме се да помогнем, например, в отношенията им с администрацията. Европейският парламент избира квесторите след излъчването на председателя и на 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират чрез тайно гласуване в три кръга. За първите два кръга е необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове. Докато за последния кръг е достатъчно относително мнозинство. Абсолютното мнозинство представлява повече от половината от всички подадени гласове. При относителното или обикновеното мнозинство, изборът се основава на по-големия брой гласове, получени от един кандидат в сравнение с останалите. Как се кандидатства за квестор? Кандидатите за квестори се предлагат или от политическите групи, или от най-малко 40 членове на Европейския парламент. Мандатът на квесторите, подобно на мандата на председателя на парламента, е 2 години и половина. Гласът на квесторите в бюрото е съвещателен. Това означава, че те консултират бюрото, но не участват във вземането на решения. Квесторите могат да внасят предложения за изменение или пренаписване на текстове, свързани с разпоредбите на бюрото. Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: L'Europe est l'une des régions les plus urbanisées au monde. Ces villes sont des centres majeurs d'activité économique et sociale. Mais les villes sont souvent synonymes d'embouteillage, ce qui nuit considérablement à la qualité de vie. Pour l'Union européenne, revoir la mobilité urbaine est un facteur de bien-être, mais aussi d'inclusion sociale. Elle souhaite créer des systèmes de mobilité plus intelligents et plus durables pour ces villes. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, découvrons comment l'Union européenne entend rendre la mobilité urbaine plus verte, plus saine et plus durable.
4: Adopter une approche plus durable de la mobilité urbaine est essentiel pour réduire les émissions du secteur des transports et atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Une telle approche contribue aussi à la création de systèmes de transport urbain qui sont viables économiquement, respectueux de l'environnement et socialement inclusifs. En 2021, la Commission européenne a approuvé le nouveau cadre de l'Union européenne pour la mobilité urbaine, une initiative majeure qui façonnera l'avenir des transports dans les villes européennes. C'est un plan global dont le but est de transformer la manière dont nous nous déplaçons en ville et de rendre les systèmes de mobilité plus verts, plus numériques et plus résilients. Il contribuera à atteindre l'objectif du Pacte vert pour l'Europe consistant à réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040.
1: Encourager les modes de transport durables, comme la marche, le vélo et les transports en commun plutôt que la voiture, est au cœur de ce nouveau cadre pour la mobilité urbaine. L'Union européenne prévoit donc de rendre ces modes de transport plus accessibles, plus fiables et plus efficaces pour encourager les citoyens à les utiliser plus régulièrement. Le nouveau plan met aussi l'accent sur l'importance de la numérisation pour la mobilité urbaine. Les technologies numériques peuvent être utilisées pour gérer le trafic, réduire les embouteillages et rendre les transports en commun plus efficaces. Le plan prévoit aussi de faciliter l'utilisation de services partagés comme le partage de vélos ou encore le covoiturage pour réduire le nombre de véhicules sur la route.
4: Dans son plan, l'Union européenne accorde également de l'importance à la résilience des systèmes de mobilité. Elle veut s'assurer que les villes sont prêtes à faire face à tout type de perturbations. Qu'il s'agisse de phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique ou de crises comme la pandémie de Covid-19. Pour y parvenir, les villes doivent concevoir des plans d'urgence et investir dans des infrastructures capables de faire face à ces crises. Enfin, l'inclusion occupe aussi une place centrale dans le cadre pour la mobilité urbaine. Les transports urbains doivent être accessibles à tous les citoyens, indépendamment de leur âge, de leur éventuel handicap ou de leur situation financière.
1: Mais comment sera financée la mise en œuvre de ce cadre? L'Union européenne offre plusieurs possibilités de financement pour les projets de développement de la mobilité. Les fonds octroyés aident les villes à mettre en place des solutions innovantes, comme des bus électriques ou des systèmes intelligents de gestion du trafic. Prenons l'exemple de la ville de Gand, en Belgique. Grâce aux fonds de l'Union européenne, la ville a mis en place une série de mesures pour promouvoir la mobilité durable. Elle a par exemple créé des zones à basse émission et a développé ses infrastructures cyclables. Ces initiatives ont permis de réduire considérablement le trafic automobile et d'améliorer la qualité de l'air de la ville.
4: Chaque année depuis 2002, la Commission européenne organise la Semaine de la mobilité européenne à la mi-septembre. L'événement a pour but de promouvoir la mobilité propre et les transports urbains durables, pour améliorer la qualité de l'air et la santé publique. Il incite les villes européennes à mettre en place de nouvelles politiques de transport durable et encourage la population à essayer d'autres solutions que la voiture. La Semaine de la mobilité montre les bénéfices d'une mobilité plus durable, mais encourage également les citoyens à s'engager davantage au niveau local. Pendant 7 jours, les villes participantes organisent un éventail d'activités, comme des randonnées à vélo, des journées sans voiture et des ateliers sur la planification urbaine et les avantages des transports en commun. C'est une semaine d'innovation et d'efforts communs pour rendre l'espace urbain plus agréable à vivre. Ces 20 dernières années, la Semaine européenne de la mobilité n'a cessé de prendre de l'ampleur. Elle se déroule désormais chaque automne dans plus de 3000 villes européennes de toutes tailles.
1: Le plus grand aboutissement de la Semaine européenne de la mobilité, c'est la mise en place de mesures permanentes pour une meilleure mobilité urbaine. En 2023, par exemple, de nombreuses villes ont définitivement adopté des solutions de mobilité électrique et des technologies de transport intelligentes. Prenons l'exemple de Ljubljana. La capitale de la Slovénie est une pionnière en matière de mobilité urbaine durable. La ville participe depuis des années à la Semaine européenne de la mobilité, ce qui a entraîné d'importants changements dans ses espaces urbains. Elle a étendu ses zones piétonnes, amélioré son réseau de transport en commun et encouragé la population à se déplacer plus souvent à vélo. Ces efforts ont été récompensés puisque la ville a remporté le prix de la capitale verte de l'Europe en 2016. Les changements mis en place ont eu des effets bénéfiques sur la qualité de l'air
5: et sur la qualité de vie des habitants.
4: En mai 2023, le Parlement européen a adopté une résolution sur le nouveau cadre de l'Union pour la mobilité urbaine. Dans le texte, il souligne que des réseaux de transport urbain durables, efficaces et accessibles permettraient d'améliorer le bien-être général des citoyens européens. Les députés ont aussi insisté sur le fait que la mobilité urbaine doit être intelligente, accessible, abordable, compétitive, durable et diversifiée pour répondre aux objectifs de l'Union européenne sur le plan économique, environnemental, numérique et sanitaire. Pour y parvenir, il faut développer les transports en commun, la mobilité active comme la marche et le vélo, et les solutions de micro-mobilité comme les trottinettes électriques.
5: Malgré les nombreuses avancées en matière de mobilité urbaine, il reste encore beaucoup à faire. Les embouteillages, la pollution de l'air et le manque d'investissement dans les infrastructures restent d'importants problèmes à résoudre. Il est nécessaire que les responsables politiques collaborent de manière permanente avec les villes et leurs habitants pour apporter les changements nécessaires et répondre aux besoins urgents d'assainissement de l'environnement urbain.
4: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasujući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako su raspoređena zastupnička mjesta u parlamentu. Europski parlament kao zakonodavno tijelo Europske unije zastupa interese milijuna građana iz 27 država članica. Bez obzira na političku pripadnost i uvjerenja, raspodjela zastupničkih mjesta u parlamentu dokaz je predanosti Unije, demokraciji i zastupljenosti. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od tekućeg saziva. Da bismo bolje razumjeli demokratske procese u Europskoj uniji, razmotrimo prvo kako su zastupnička mjesta u Europskom parlamentu raspodijeljena među državama članicama. Za dodjelu mjesta primjenjuje se načelo degresivne proporcionalnosti, koje je uvedeno ugovorom iz Lisabona. Evo kako to ide. Svakoj se državi dodjeljuje određeni broj zastupničkih mjesta. Veće države dobivaju veći broj mjesta, a manje manje broj. Zastupnici iz većih država predstavljaju više građana od zastupnika iz manjih država. Naprimjer, Njemačka kao najmnogoljudnija država članica ima najviše zastupničkih mjesta u parlamentu, čak 96. S druge strane, manje države poput Malte, Luksemburga i Cipra imaju po 6 mjesta, što je ujedno i minimalni broj zastupničkih mjesta. To znači da Njemačka ima po jednog zastupnika na otprilike 860 tisuća stanovnika, dok Malta ima jednog zastupnika na svakih 90 tisuća stanovnika. Tako se osigurava da glas svakog građana ima jednaku težinu, bez obzira na to u kojoj zemlji živi. Nakon izbora zastupnici se okupljaju u klubove zastupnika koji su organizirani prema političkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti. U 9. sazivu, koji je trajao od 2019. do 2024. bilo je 7 klubova zastupnika. No taj broj nije zadan. Za formiranje kluba zastupnika potrebno je najmanje 23 zastupnika iz najmanje četvrtine država članica. Nakon europskih izbora u lipnju, popunjena zastupnička mjesta odražavat će raznoliko političko okruženje u Europi. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju zakonodavstva i politika koji utječu na živote milijuna europskih građana. To je tek jedan od brojnih razloga zašto biste trebali glasati na izborima. svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost. A svatko od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Schengen.
8: A Schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
9: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
7: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
7: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: Lots of anxiety about Schengen.
8: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
7: Schengen.
8: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
7: Schengen.
9: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
8: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
5: Fin avril 2024, le monde comptait plus de 120 millions de personnes déplacées de force en raison de persécutions, de conflits, de violences ou de violations des droits de l'homme. C'est plus d'une personne sur 69. Parmi ces 120 millions de personnes, plus de 43 millions, soit plus d'un tiers, sont des réfugiés. Plusieurs autres millions sont des apatrides, des personnes auxquelles aucun pays n'accorde la nationalité et qui n'ont pas accès aux droits fondamentaux comme l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la liberté de circulation.
11: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons en apprendre plus sur la réaction de l'Union européenne face aux crises humanitaires.
5: Selon le dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées dans le monde a atteint 120 millions. Ce chiffre est presque équivalent à la population du Japon. Au cours des 12 derniers mois, 10 millions de personnes ont été contraintes de fuir les guerres et les situations d'urgence climatique. Et ce phénomène ne fera que s'amplifier. Rien qu'au cours des premiers mois de l'année 2024, des millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à cause de l'escalade des conflits dans des régions comme l'Ukraine, la bande de Gaza, la Syrie et le Soudan. Et environ 3/4 des personnes déplacées viennent de pays où les conséquences de l'urgence climatique se font ressentir au quotidien.
11: La plus forte augmentation concerne les personnes déplacées au sein même de leur pays pour fuir un conflit. Elles sont aujourd'hui plus de 68 millions. Ces personnes sont particulièrement vulnérables car elles sont souvent piégées dans des zones de conflit dangereuses et n'ont pas la possibilité de se mettre en sécurité. Parmi les 120 millions de personnes déplacées, le nombre de réfugiés et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale s'élève maintenant à plus de 43 millions. Les réfugiés sont des personnes qui ont quitté leur pays pour fuir les conflits, les persécutions ou les violations des droits de l'homme. Ils ont un statut protégé par le droit international et ils ne peuvent pas être renvoyés vers des régions où leur vie et leur liberté sont menacées. Un demandeur d'asile est une personne qui a demandé refuge dans un autre pays, mais qui attend toujours le traitement de sa demande. Tous les demandeurs d'asile ne seront pas reconnus comme des réfugiés, mais tous les réfugiés ont d'abord été des demandeurs d'asile.
5: La crise des réfugiés est l'un des plus grands défis auxquels l'Union européenne doit faire face. L'Union dispose de plusieurs mécanismes et programmes de financement visant à résoudre les questions de migration et d'asile. Citons par exemple le Fonds pour l'asile, la migration et l'intégration, qui est le principal programme européen de financement dans le domaine. Il aide notamment les pays de l'Union à améliorer les conditions d'accueil et les procédures de protection internationale. Il les aide aussi à favoriser l'intégration dans la société des ressortissants de pays tiers. Le fonds soutient également les pays de l'Union qui sont sous pression. Il les aide à gérer les afflux migratoires et à garantir aux migrants qui n'ont pas obtenu l'asile un retour dans des conditions dignes et humaines.
11: L'Union européenne dispose aussi d'un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Il s'agit d'une stratégie européenne commune pour une gestion équitable et durable de la migration. Il a été proposé par la Commission européenne en septembre 2020 et adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2024. Son objectif est de garantir la solidarité entre les pays de l'Union et de protéger les droits fondamentaux des nouveaux arrivants. En juin 2024, la Commission européenne a adopté un plan commun pour la mise en œuvre de ce nouveau pacte. Il garantira l'application des nouvelles règles d'ici la mi-juin 2026. Les pays de l'Union ont jusqu'à la fin de l'année 2024 pour élaborer des plans nationaux qui détaillent la manière dont ils appliqueront ces nouvelles règles. Le plan de mise en œuvre repose sur 10 éléments clés, notamment un système commun d'information qui facilitera l'application des nouvelles règles de solidarité entre les pays de l'Union, un système de gestion des arrivées irrégulières aux frontières de l'Union européenne, des procédures d'asile plus efficaces et des conditions de vie adéquates pour les demandeurs d'asile.
5: Ces initiatives illustrent l'approche globale de l'Union européenne, qui combine réponses immédiates et solutions à long terme dans un objectif d'intégration et de coopération. Mais il est important de se rappeler que derrière les migrations et les demandes d'asile, il y a de véritables histoires. Des histoires de personnes et de familles en quête de sécurité, de stabilité et d'une chance de reconstruire leur vie. Les initiatives de l'Union ne se limitent pas à des chiffres et à des politiques, mais visent à améliorer concrètement la vie de ces personnes.
11: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
14: Od 2011 roku, 13 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. Spytasz, czemu miałoby Cię to interesować? Nawet nie wiesz, jak bardzo prosty język dotyczy każdego z nas. Jesteśmy, dajmy na to, na kolacji. Jeden z gości ciągle używa trudnych słów, których znaczenie trzeba sprawdzać w słowniku. To działa na nerwy, prawda? I jaki cel ma ten ktoś? Popisać się erudycją? Używanie trudnych słów i zawiłych zdań nie ułatwia komunikacji, tylko tworzy bariery między ludźmi. Tymczasem każdy z nas nieświadomie używa codziennie słów, które niełatwo zrozumieć. Używamy żargonu technicznego, zawodowego lub słów zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Można jednak temu zaradzić. Każde trudne słowo ma zrozumiały synonim, a trudny termin zawsze można wyjaśnić i dzięki temu lepiej się nawzajem zrozumieć. I to jest właśnie prosty język. Polega na wyborze łatwych słów i wyrażeń zrozumiałych dla wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
10: Schengen,
7: Schengen,
10: Schengen,
7: Schengen.
15: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain 2 EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
7: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
7: Schengen.
10: Schengen.
7: Schengen.
10: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
15: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
10: Schengen.
16: Schengen.
10: Schengen.
16: Schengen.
15: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
10: Schengen.
16: Schengen.
10: Schengen.
16: Schengen.
15: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
6: Europski ombudsman je neovisno i nepristrano tijelo koje pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koje se suoče s problemima s upravom Europske unije. Ono istražuje nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Unije, te djeluje kao posrednik između građana i europskih institucija. Pojam Europski ombudsman, odnosno Europski pravobranitelj, može se odnositi na to tijelo ili na osobu koja njime predsjeda. Svake godine Europski ombudsman podnosi izvješće o svojim aktivnostima parlamentu i predstavlja ga zastupnicima. Europskog ombudsmana bira Europski parlament na mandat od 5 godina koji se može obnoviti. Tako je u prosincu 2024. za Europsku ombudsmanicu izabrana Teresa Angino, neovisna stručnjakinja za ljudska prava i sveučilišna istraživačica. Usto je članica nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara te bivša zamjenica portugalskog pravobranitelja. Njezina je prethodnica bila Emily O'Reilly, bivša novinarka porijeklom iz Irske koja je tu funkciju obnavljala od srpnja 2013. Sigurno se pitate što obuhvaća pojam nepravilnosti u djelovanju. On se prvenstveno odnosi na upravne nepravilnosti, nepravedno postupanje i diskriminaciju, ali i na zlouporabu moći, politiku zapošljavanja te oglušivanje ili uskraćivanje pristupa informacijama od javnog interesa. No potrebno je naglasiti da u svakom slučaju treba prvo pokušati riješiti problem s dotičnom institucijom prije nego što se obratite Europskom ombudsmanu. Pritužbe možete podnijeti na nekom od 24 službena jezika Europske unije. Kao neovisno tijelo, Europski ombudsman ne prima upute od vlada ni od organizacija. Može pokretati istrage i na vlastitu inicijativu, ali ne može istraživati situacije koje su predmet sudskih postupaka. U iznimnim okolnostima i na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europske unije može razriješiti Europskog ombudsmana dužnosti ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje dužnosti ili ako je počinio ozbiljan prekršaj. A kako Europski ombudsman radi? Kao prvo, najjednostavniji način za rješavanje problema je stupanje u kontakt s prozvanom institucijom. Ako to nije dovoljno, Europski ombudsman nastojat će postići prijateljski sporazum kako bi se problem riješio. Ako ni to ne uspije, može instituciji uputiti preporuke. Ako ih institucija ne prihvati, Europski ombudsman može podnijeti posebno izvješće Europskom parlamentu koji zatim treba poduzeti potrebne mjere. Razmotrimo primjer iz srpnja 2024. U 5 odvojenih istraga tadašnja ombudsmanica Emily O'Reilly otkrila je nepravilnosti u radu Europskog ureda za odabir osoblja, poznatije kao EPSO. Konkretno, riječ je bilo o načinu na koji je EPSO rješavao pritužbe na svoje testove za zapošljavanje. Kandidati su se prvenstveno žalili na probleme s pokretanjem testova, probleme s alatima na platformi za testiranje i prekomjerna kašnjenja. U okviru jedne od istraga, ombudsmanica je predložila EPSO da provjeri je li moguće retroaktivno analizirati tehničke aspekte završenog testa, uključujući funkcioniranje različitih alata uvidom u tehničku evidenciju. EPSO bi usto trebao, u mjeri u kojoj je to moguće, inzistirati na tome da se ta funkcija uključi u sljedeći ugovor s pružateljem usluga testiranja na daljinu. U preostale 4 istrage, ombudsmanica je od EPSO-a zatražila da stupi u kontakt s podnositeljima pritužbe kako bi se pronašla odgovarajuća pravedna rješenja. Ali to nije sve. Osim istraživanja podnesenih pritužbi, Europski ombudsman također ima ovlasti proaktivno raditi na općim strateškim pitanjima. Tako skreće pozornost na teme od javnog interesa i istražuje pitanja koja se tiču institucija Unije i demokratskog procesa odlučivanja. Vratimo se na primjer EPSO-a. Paralelno s 5 spomenutih istraga, Europski ombudsman na vlastitu inicijativu proveo i istragu o EPSO-ovoj upotrebi testiranja na daljinu. U zaključcima te istrage, EPSO je preporučeno neka osigurati da tehnički zahtjevi ne dovedu određene kandidate u nepovoljan položaj ili ih spriječe da polažu testove na daljinu. Također treba osigurati da kandidati imaju pristup uputama za rješavanje problema i podnošenje pritužbi tijekom testiranja, a treba preispitati i svoje smjernice za podnošenje pritužbi. Tadašnja ombudsmanica također je predložila da bi EPSO trebao omogućiti kandidatima da polažu testove u fizičkim centrima ako ne uspije osigurati jednake mogućnosti pri testiranju na daljinu. Međutim, treba napomenuti da Europski ombudsman ne može istraživati pritužbe koje se odnose na nacionalnu, regionalnu ili lokalnu upravu u državama članicama, čak ni kad su pritužbe povezane s pitanjima koja se odnose na Uniju. Zato su nadležni nacionalni ili regionalni pravobranitelji. Europski ombudsman svake godine obradi više od 700 pritužbi iz cijele Europske unije, te otvori više od 350 istraga. On pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji se suoče s problemima s upravom Europske unije. Njegova je uloga ključna za dobro funkcioniranje Europske unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
16: A beporzó rovarok, azaz a méhek, a pillangók és a bogarak kulcsfontosságú szerepet játszanak ökoszisztémánkban, azonban világszerte számos veszély leselkedik rájuk. Az éghajlatváltozás, az élőhelyek zsugorodása, a kártevők és az intenzív egykultúrás gazdálkodás mind pusztítóan hatnak az állományokra. Így drámai mértékben megcsappantak a vadon élő és a tenyésztett beporzó fajok is, ez pedig a természetes környezeten keresztül az emberek jólétére is kihat. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy milyen eszközökkel védi az EU ezeket az apró állatokat. Tudta, hogy a világ vadon termő virágos növényfajainak közel 90%-a részben vagy teljes egészében állati beporzást igényel. Ugyanez érvényes az élelmiszernövények több mint 75%-ára, és az összes mezőgazdasági terület 35%-ára is. A beporzók tevékenysége tehát közvetlenül kihat az élelmezés biztonságra. Ez azonban még nem minden. A biológiai sokféleség megőrzésében szintén alapvető feladat hárul rájuk, egyes becslések szerint pedig évente mintegy 15 milliárd euró hasznot hajtanak az unió mezőgazdasága számára. A beporzók létfontosságúak a virágos növények szaporodásához. Segítenek ugyanis átvinni a pollent a hím és a női ivarlevelek között. Bár a beporzás több módon is történhet, például a szél és a víz is szállíthat polleneket, az állati beporzók különösen hatékonyak és fontosak. Ilyen beporzó rovarok a méhek, a pillangók és a zengőlegyek. Ezen kívül a madarak és a denevérek is közreműködnek a beporzásban. Mindközül azonban a méhek a legjelentősebbek, amelyeknek a világon körülbelül 25-30 ezer különböző fajuk él. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a beporzók társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontból is igen fontosak. Ennek ellenére a világon mindenütt ki vannak téve az éghajlatváltozás, a kártevők, a betegségek és az intenzív mezőgazdasági termelés káros hatásainak. Egyre kevesebb az alkalmas élőhely is. Ezek a tényezők a fajállományok drámai zsugorodásához vezetnek. Az elmúlt években azt látjuk, hogy a beporzó populációk mérete aggasztó mértékben csökken, és ez a tendencia jelentős fenyegetést jelent az ökoszisztémákra, a mezőgazdaság termelékenységére és az emberi jóllétre. A probléma sürgető volt amiatt az Európai Unió számos kezdeményezést indított útjára, hogy megállítsa a beporzók pusztulását és elősegítse védelmüket. Az EU nem csupán szakpolitikai intézkedésekkel igyekszik orvosolni a válságos helyzetet, hanem aktív együttműködést folytat a nyilvánossággal és az érdekelt felekkel. 2022-ben a Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket elnevezésű európai polgári kezdeményezés keretében több mint 1,1 millió aláírás gyűlt össze. Ez azt mutatja, hogy a közvélemény nagyban támogatja azokat a lépéseket, amelyek a beporzók védelmét és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat hivatottak elősegíteni. Az európai polgári kezdeményezések történetében ez a 7. sikeres indítvány. Ebben az aláírók a szintetikus növényvédőszerek használatának jelentős visszaszorítását szorgalmazzák, és azt szeretnék elérni, hogy a mezőgazdasági termelők támogatást kapjanak a természetbarát mezőgazdasági termelésre való átálláshoz. Az Európai Bizottság 2020-ban elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát. Ennek az átfogó, ambíciózus célokat megfogalmazó és hosszú távú tervnek a célja a természet védelme és az ökoszisztémák pusztulásának visszafordítása. Az EU jól bevált szakpolitikai eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel már eddig is sokat tudott tenni Európában a biológiai sokféleségért. Az ezzel a területtel foglalkozó uniós szakpolitika két meghatározó eleme, az élőhelyvédelmi, illetve a madárvédelmi irányelv. Ezeknek köszönhetően jött létre a Natura 2000 hálózat, amely a világon a legnagyobb területet felölelő természetvédelmi hálózat. Az Európai Bizottság uniós kezdeményezést terjesztett elő a beporzókra vonatkozóan, amelyre a parlament 2019. decemberi állásfoglalásában reagált. Ebben a beporzókra vonatkozó teljes körű cselekvési program kidolgozására és ehhez elegendő forrás elkülönítésére szólított fel. Szorgalmazta továbbá, hogy a növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló irányelv felülvizsgálata során határozzanak meg olyan kötelező uniós célértékeket, amelyekkel jelentősen csökkenne a növényvédőszerek használata. Felszólította továbbá a bizottságot, hogy terjessze ki az úgynevezett neonikotinoid alapú rovarölőszerek három típusára vonatkozó tilalmat valamennyi ilyen szerre. A növényvédőszerek fokozatos kivezetése azonban nem egyszerű feladat. Az Európai Bizottság is a növényvédőszerek használatának visszaszorítását tűzte ki célul, amikor 2022. júniusában az Európai Zöld Megállapodás részeként új rendeletre tett javaslatot. Azonban a növényvédőszerágazat és az agráripari szervezetek óriási ellenállást tanúsítottak. Ennek eredményeként a javaslat annyira felhigult, hogy végül 2023. novemberében az Európai Parlament nem tudta elfogadni. Így az új parlamentre és az új bizottságra vár, hogy az uniós országokkal együtt megtalálják a módját a beporzó rovarok megmentésének. Ha a méhekkel és más beporzókkal törődünk, egyben a világszerte tapasztalható éhezés ellen is teszünk. Nagyon fontos, hogy védjük ezeknek az állatoknak a fajgazdagságát. Így erősíthető meg ugyanis a mezőgazdasági ökoszisztémák ellenálló képessége, és ezt teszi lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelésben is alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
17: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode vil vi forsøge at svare på et par vigtige spørgsmål. Hvordan finder man pålidelige kilder? Og hvordan kan man vide, om den information, man finder, er officiel information fra EU-institutionerne? I en tid med udbredt misinformation er det vigtigt at vide.
18: EU-valget nærmer sig, så det er vigtigt at være velinformeret om kandidaterne, deres politik og de vigtige ting, der står på spil. Men internettet er fuldt af vildledende information, og det gør det svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. I dag vil vi tale om nogle af de strategier, man kan bruge til at navigere rundt i informationslandskabet. Lad os starte med at tale om, hvorfor det er så vigtigt at finde pålidelige kilder. Misinformation kan påvirke vores opfattelse af tingenes tilstand og vores beslutninger, især når vi skal til at stemme. EU er en indviklet størrelse, og hvis man skal kunne forstå, hvordan det fungerer, er man nødt til at have helt korrekt information.
17: Når vi søger efter information på nettet, er vores første indskydelse som regel at skrive nogle nøgleord i en søgemaskine, og det er bestemt ikke en dårlig idé. Men husk på, at de søgeresultater, der først dukker op, ikke nødvendigvis kommer fra de mest pålidelige kilder. De er ofte de mest besøgte hjemmesider, og andre gange har de bare betalt for at stå øverst. Hvis du vil være sikker på at finde pålidelige kilder, er det en god idé at gå direkte til EU-institutionernes officielle hjemmesider. Her får du korrekt og opdateret information om EU-institutionernes politikker, lovgivning og roller. EU's primære officielle hjemmeside er europa.eu. Her kan du finde et væld af information, som kommer direkte fra kilden.
18: Men hvordan kan du vide, om den hjemmeside, du besøger, er en officiel EU-side? Det første, du kan tjekke, er, om domænenavnet slutter med europa.eu. Det gør alle officielle EU-hjemmesider nemlig. Derudover er de som regel tilgængelige på alle de officielle EU-sprog, og de nævner andre EU-institutioner eller EU-kanaler nederst på siden. Fakta og tal på EU's hjemmesider kontrolleres altid, og de bliver verificeret med hjælp fra videnskabelige kilder og statistiske kontorer.
17: Noget andet, du kan gøre, er at gå på de sociale medier og søge efter officielle konti, der er verificeret eller administreret af EU-institutionerne. På de officielle konti bliver der ofte delt pålidelige opdateringer og uddybende information om vigtige emner. Verificerede konti har normalt et blåt flueben ud for navnet. Fluebenet er en garanti for, at der er tale om en ægte konto.
18: Du kan også overveje at besøge de officielle hjemmesider for politiske partier og kandidater, der deltager i EU-valget. På de hjemmesider kan du som regel finde uddybende beskrivelser af partiprogrammer og politiske forslag. Det kan være en hjælp til at sammenligne de forskellige partier og politikere på et velinformeret grundlag.
17: Det er også vigtigt at krydstjekke information fra flere kilder. Hvis en bestemt nyhed virker kontroversiel eller har et alarmerende budskab, bør du kontrollere den ved at undersøge, hvordan samme nyhed bliver dækket hos velrenommerede nyhedsorganisationer eller på faktatjekkende hjemmesider.
18: Endelig skal du være forsigtig med information, der deles på de sociale medier. Sociale medieplatforme kan være meget nyttige til at skabe forbindelser til andre og holde sig orienteret. Men pas på, for man kan let komme til at støde på misinformation. Kontroller altid kilden og forfatteren, før du deler eller tror på information, der er lagt ud på internettet.
17: Kort sagt er det

0: Ba iad an tardú ar freisanna an costas maraachtála agus a stad acnmíoch na príomh áir a spreag breises dahad fingé as hiránnig chun bhótáils na tááin orpacha is DNA. Dúirt an tríú cuid as na bhótála gur spreag an stad idirnáisiúnta iad chun bhótáil agus luigh ceadadáin chóchasúil cosint don déanlathas agus an smachtreachta mar spreaga. Ba iad an imirce an cóhéil agus an tahrú éráide an cosint agus sláandáil an éantais i ggófáart na chuig hancéis is mó a luach. Bhí beirt ach gach trúr freigróirí dóchasach fé hauchaí an éantais, agus tá tuairim dhearfach ag a bobal ar bhilríocht an éantais, ceapan seachtar as gach déúir gur bhuina díir leas as fé na bowl den éantas, figiúr atá seasmhach le blianta beagnuas. Ar nómláán, tá ceire fríomhchúis ag sérannig amraan siad go dtíon bolríocht sanéantas chun tarifa dá dír, ba í an fríomhchúis a thugúidir ná an cór méadathe idir na bolstáid. In ías san dúradar gur chóirigh an taantas chun an tíocháin a chosint agus an tláandáil a neartú. Ba í an tríomhchúis bu chutíanta ná gur chur an taantas le fás achnamíoch agus bé an cehrúchúis gur crothaigh sé deisna nó ibre. Dan muín inéanlathas parlamentach na hhorpa mós ard, tá íhá dhearfach de farlamin na hhorpa ag dahad a dó fingéad de hiránnig an éantais an earnach survé orthe, an tore is irde a tafadach riamh. Tugur an stadéir le fis comá gur nós déanlathas do go leor séránach é bhótáil sna tááin orpacha. Nuair a fifriach díobh chana héamh gur bhótáladar, dúirt beagnach leadíobh gníana ríiste a gcónaí agus, dúirt ceathair as gach déanúir gur bhé an nólgas mar hiránnigé, dhéon gníomhreach taide mheiríon an tuirbhé de pharlaiment na hhorpa idir meitheamh agus uil fithe fé ceair. Ghlach níos mó ná fithe sé míle freigrór as na seaachmoltasáid fithead ile páirt inta. Sí pharlaiment na hhorpa a chur an tláirsa i do láthair, is féidir leat éisteach le tuile chud craoltaí ar Europarl Radio.
1: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Weyla. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žien v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spamätávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Weilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: At være medlem af Europaparlamentet handler ikke kun om at deltage i plenarmøder og stemme om lovforslag. I denne podcast vil vi se på et andet aspekt af medlemmernes arbejde, nemlig ordførernes opgaver.
3: Når Europakommissionen forelægger parlamentet et nyt lovgivningsforslag, begynder lovgivningsarbejdet i et af parlamentsudvalgene. Hvilket udvalg der vælges som det kompetente, det vil sige det udvalg, der har det primære ansvar, afhænger af emnet for lovforslaget. Hvis forslaget for eksempel vedrører transport af husdyr, vil det blive behandlet af udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Udvalget udpeger så en ordfører, som er en slags projektleder, til at udarbejde betænkning om forslaget og eventuelt tilføje ændringsforslag. Det vil sige forslag om at slette, ændre eller tilføje elementer i den oprindelige tekst.
2: Som det første skal ordføreren gøre et stort forberedende arbejde, men vedkommende skal selvfølgelig ikke gøre det hele selv. Han eller hun udveksler synspunkter med andre parlamentsmedlemmer og får hjælp fra sit parlamentsudvalg. Ordføreren kan også invitere eksterne eksperter eller eksperter fra andre EU-institutioner til at give et mere detaljeret perspektiv på sagen. Ordførerens opgave er at udarbejde en så fuldstændig og nøjagtig betænkning som muligt under hensyntagen til eventuelle følger og konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
3: Et udkast til betænkning kan drøftes, ændres og omskrives flere gange, inden det endeligt vedtages af det kompetente parlamentsudvalg og efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
2: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til denne særlige opgave. Valget afhænger af flere ting. For det første skal de politiske grupper være enige. Det kan nogle gange i meget sjældne tilfælde føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmens kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
3: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører inde over. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg, og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
2: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at transport- og turismeudvalget kunne blive anmodet om en udtalelse. Dette udvalg ville så, som rådgivende udvalg, have mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordførere for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
3: Endelig er der en sidste kategori af ordførere. For at overvåge, hvordan en betænkning skrider frem, kan de politiske grupper vælge også at udpege en skyggeordfører. Denne repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst kendt under navnet på sin ordfører. Dette er en stor anerkendelse af et omhyggeligt og meget vigtigt stykke arbejde i Europaparlamentet.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: La población europea y el mundo natural que nos rodea sufre cada vez más la escasez de agua provocada por décadas de mala gestión y degradación de los ecosistemas de agua dulce. Los ríos y pantanos se están secando y las aguas subterráneas se están extrayendo a un ritmo insostenible. Si las temperaturas continúan aumentando por el cambio climático, cabe esperar que los recursos hídricos de Europa sigan disminuyendo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizamos las propuestas de la Unión Europea sobre una política común para el agua. En la Unión Europea, una parte significativa de nuestro territorio y de nuestra población sufre problemas relacionados con el suministro de agua. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 la escasez de agua afectó al 34% de la población de la Unión y al 40% de su superficie terrestre. Países del sur de Europa como Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España se ven particularmente afectados por la escasez de agua, pero la crisis se está extendiendo hacia el norte y está afectando a áreas que antes no sufrían esta situación. Esto se debe a múltiples causas, por ejemplo, la extracción excesiva de agua para la agricultura, la contaminación, el deterioro de las infraestructuras y la intensificación de los efectos del cambio climático. Todo esto causa sequías más frecuentes y graves. Según un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo un tercio de las aguas superficiales de Europa gozan de buena salud. Además, la agricultura y la producción de electricidad a partir del carbón son grandes fuentes de contaminación. El impacto económico de la escasez del agua es notable. El Banco Central Europeo advierte que las sequías podrían reducir la producción económica en la zona del euro en casi un 15% y afectar a sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la energía. En respuesta a esta creciente crisis, la Comisión Europea ha adoptado varias medidas. La piedra angular de la política hídrica de la Unión es la Directiva Marco sobre el Agua, aprobada en el año 2000, que exige que los recursos hídricos se protejan y se utilicen de forma sostenible. Para alcanzar los objetivos de esta directiva, los Estados miembros están obligados a aplicar planes hidrológicos de cuenca y, en las zonas vulnerables, planes de gestión de la sequía. Otras medidas adoptadas incluyen reglamentos que promueven la reutilización del agua en la agricultura y abordan las fugas en las redes de suministro de agua. Sin embargo, se necesitan más medidas para hacer frente a los problemas a los que se enfrentan nuestros recursos hídricos. En un informe reciente, la Agencia Europea de Medio Ambiente destacó algunos de los temas prioritarios, entre los que se cuentan una aplicación más estricta de las directivas actuales, cambios significativos de las prácticas agrícolas, reducción de la contaminación y restauración de los ecosistemas. Dado que la escasez de agua y las sequías también forman parte de las prioridades del Pacto Verde Europeo, varias estrategias climáticas importantes de la Unión afrontan estos problemas. La Unión Europea también presta apoyo financiero a los Estados miembros y otras autoridades para que hagan frente a la escasez de agua y las sequías. Por ejemplo, a través de los programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa, más de 300 proyectos han recibido financiación europea para impulsar la investigación y la innovación. El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la configuración de la política de aguas. La Eurocámara se ha pronunciado sobre la necesidad de crear estrategias integrales para combatir la escasez de agua. Pide que se hagan mayores inversiones en infraestructura hídrica, se apliquen de forma más estricta las regulaciones medioambientales y se planteen soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de pantanos. Un informe reciente del Parlamento subrayó la importancia de proteger los recursos hídricos no solo para la salud pública y el medio ambiente, sino también para la producción de energía, la agricultura y la seguridad alimentaria. Además, el Parlamento está presionando para que se apruebe rápidamente el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión, cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas degradados, ayudar a los terrenos a retener más agua y reducir los riesgos de inundación. La Eurocámara también ha pedido fijar objetivos vinculantes sobre la eficiencia hídrica que abarquen todos los usos del agua. Asimismo, ha destacado que es necesario que la Unión siga reduciendo la contaminación que causan los productos químicos y farmacéuticos, las bacterias resistentes a los antibióticos, los microplásticos, los plaguicidas químicos y los fertilizantes. Dado que muchos de los ríos y lagos de Europa se extienden por varios países, la gestión transfronteriza del agua es fundamental. El aumento de nuestra resiliencia hídrica debe ser un esfuerzo compartido por toda Europa, y la inversión en infraestructuras hídricas y sistemas de medición inteligente es esencial para realizar un seguimiento de la calidad y el uso del agua en tiempo real. Por lo tanto, como parte de los debates sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión para el periodo 2028-2034, la Eurocámara propone crear un fondo específico para mejorar la resiliencia hídrica en las regiones con mayor riesgo de escasez de agua. Atajar la crisis del agua exige una acción colectiva. Los responsables políticos deben priorizar la gestión sostenible del agua y hacer que se cumplan las regulaciones existentes, mientras que la industria debe invertir en tecnologías eficientes en el uso del agua y reducir la contaminación. Aún así, también todos nosotros podemos adoptar hábitos de ahorro de agua en nuestra vida cotidiana y apoyar iniciativas destinadas a preservar nuestros valiosos recursos hídricos. Mientras el Parlamento Europeo continúa sus esfuerzos por proteger nuestra agua, es esencial que todos pongamos de nuestra parte. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Az elmúlt években rendkívül sokan kértek menedéket az Európai Unióban. 2024-ben csak az első 6 hónapban több mint 513 ezer ilyen kérelem érkezett a hatóságokhoz. A menedékkérők között szép számmal vannak nők és lányok. De vajon számít-e a nem a menedékkérelmek elbírálásakor? Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban egy nagyon fontos témát járunk körbe, a menedékjogi eljárás nemi vetületeit. nem árt tisztában lenni az alapokkal. A nemzetközi jog legfőbb eszköze a menedékjog szabályozására az 1951-es genfi menekültügyi egyezmény. Az pontosan meghatározza, hogy ki számít menekültnek. Az a személy, aki faji háttere, vallási meggyőződése, nemzetisége, adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai nézetei miatt saját hazájában okkal tart az üldöztetéstől, és ezért kivándorol. Ez a meghatározás ugyanakkor nem veszi figyelembe a nemek sajátosan eltérő helyzetét, és így a nemzetközi menekültjogban sokszor nehéz érvényre juttatni a nők jogait. Ettől függetlenül a genfi menekültügyi egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, valamint az isztambuli egyezmény együtt kellően biztos alapot adnak az oltalmat kérő nők és lányok jogainak nemzetközi védelméhez. Az Európai Unió a menedékkérelmek elbírálásakor nemi szempontokat is számításba vesz. Mit is jelent ez? A nők és a férfiak esélyegyenlőségéért, illetve a nemi alapú megkülönböztetés ellen régóta tevékenyen küzd az Unió. A közös európai menekültügyi rendszer jogalapjai, így például a kvalifikációs irányelv, a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv és a befogadási feltételekről szóló irányelv mind-mind figyelembe veszik a nemi szempontokat. Különleges védelmet irányoznak elő a kiszolgáltatott helyzetben lévők, köztük a nők és a lányok számára. Követelmény például, hogy a menekültügyi eljárások során tekintettel kell lenni a nemek sajátos helyzetére. A meghallgatásokat olyan feltételek mellett kell lebonyolítani, hogy a menedékkérők nyugodtan beszélni tudjanak a nemük miatt elszenvedett esetleges üldöztetésről. Ilyen feltétel például, hogy családtagok ne legyenek jelen, és ha a kérelmező igényt tart rá, vele azonos nemű személy bonyolítsa le a meghallgatást. Az is fontos, hogy a hatóságoknál olyan munkatársak dolgozzák fel a menedékkérelmeket, akik nemi vonatkozású kérdésekben kellően képzettek, illetve ha kell, kikérhessék szakértők tanácsát. Amikor a hatóságok nemzetközi védelemről, illetve egy biztonságosnak minősített harmadik országba vagy származási országba való visszaküldésről döntenek, mindenképpen figyelembe kell venniük a nemi alapú üldöztetés rendkívül összetett jellegét. A kérelmező ugyanis nem utasítható ki olyan ország területére, ahol az életét és a szabadságát veszély fenyegetné. Segítséget és elegendő időt kell adni kérelmük megindokolásához azoknak a menedékkérőknek, akik kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját szenvedték el, és akik koruk, fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy szexuális irányultságuk miatt szakszerű támogatást igényelnek. Az Európai Unió Bíróságának nagy érdeme van abban, hogy az uniós menekültügyi jogszabályokban egyre inkább érvényre jutnak a nemi szempontok. A nemi alapú erőszakot például az üldöztetés egyik formájaként ismerte el, amely kellő alapot ad a menedékjog vagy a kiegészítő védelem megadásához. Ez azt jelenti, hogy az uniós jog értelmében védelmet kérhetnek azok a nők, akiket a nemük miatt üldöznek hazájukban. Jelentős előrelépés ez, hiszen a felmérések szerint sokan ilyen jellegű atrocitások miatt döntenek úgy, hogy kivándorolnak. Látni kell, hogy nem feltétlenül ugyanaz készteti a férfiakat és a nőket arra, hogy új hazát keressenek. A nők nem egyszer kényszerházasság, családon belüli erőszak vagy szexuális erőszak elől menekülnek, jellemzően Afganisztánból, Bangladesből és Szomáliából. 2024. októberében a bíróság megállapította, hogy az afgán nőknek a tálibok által intézményesített módszeres diszkriminációja kimeríti az üldözés fogalmát. Az uniós tagállamok hatóságainak így nem kell mérlegelniük, hogy vajon az afgán nők vagy lányok ki lesznek-e téve az üldöztetés kockázatának, ha visszatérnek hazájukba. Mivel a tálib rezsim köztudottan súlyosan korlátozza a nők jogait és szabadságát. A hatóságok így mentesülnek attól, hogy egyenként kelljen kivizsgálniuk az eseteket. Bárha úgy döntenek, meg is tehetik. Egyes tagországok, például Ausztria és Luxemburg már jelezték, hogy továbbra is folytatni kívánják az afgán nők menedékkérelmeinek eseti alapú elbírálását. Vagy vegyünk egy másik példát. 2024. júniusában a bíróságnak 2 tizenéves iraki lány nemzetközi védelméről kellett állást foglalnia. A lányok már 5 éve Hollandiában éltek, a nemek közötti egyenlőséget értékként elismerő nyugati társadalom részévé váltak, és magukévá tették kortársaik szemléleteit, normáit és magatartásformáit. A bíróság végül úgy határozott, hogy a lányok már nem tudtak volna visszailleszkedni származási országukba az eltérő társadalmi normák miatt. Ebben az értelemben tehát elismerést nyert, hogy a nemek közötti egyenlőség tisztelete lehet egy adott társadalmi csoport sajátja. Az ügynek fontos üzenete van, mert az ítélet egyfelől kiemelte, hogy a nemek közötti egyenlőség fontos alapérték Európában, másfelől a menekültügyi szabályozás kontextusában egy adott társadalmi csoport meghatározó jegyeként ismerte el ennek tiszteletét. A menedékkérők, különösen a nők és a lányok egyéni helyzetével és élettapasztalataival is számolnunk kell tehát, hiszen azért is üldözhetik őket, mert más értékrendet vallanak és életstílust követnek. Ezekből a példákból is látszik, hogy az Európai Unió kész foglalkozni a nemzetközi védelmet kérő nők és lányok sajátos helyzetével a menedékjogi eljárások során. További erőfeszítésekre van azonban szükség ahhoz, hogy a nemi szempontokat egységesen kezeljék minden uniós tagországban, és maradéktalanul érvényre jussanak a nők és a lányok jogai. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
6: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De 5 nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet fortsætte.

0: Filmen havde verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024 i Critics Week-kategorien, hvor den vandt GAN Foundation Award for Distribution og SACD Award som uddeles af Frankrigs forfattersammenslutning. De fem finalister er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelser hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Ftitnis irnexxilhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercuri. Barra li kienet attriċi ċċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, hi saret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja id-denunzjat lid-dittatorjat u d-defendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercuri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħal-Programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercuri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiru n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
2: Amalia Maria Mercuri twildet f'Ateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, ma damitx ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949 u ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kann fl-1956. Kien proprju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-film Amerikan Jules Dessin, li eventualment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kann għall-film Never on Sunday li kien innominat għal 5 Oscars.
1: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercuri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Min dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta u kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega, biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
2: Lejl wieħed fl-erba ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofsni rieqda u bilkemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġibt. Jien twelid Griega u twieled faxxist u se jmut faxxist. Jien twelid Griega u se mmut Griega.
1: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġieda tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercuri għenet biex jitwaqqa fil-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercuri saret ministru tal-kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupat din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Mercuri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwoviet l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
3: Adagio Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
2: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa s-sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza Griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
3: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-1985 wara li Merkuri ipperswadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura issir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromwoviet ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Mercuri reġa' taqdet ir-reċtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku rritorna fil-poter, hi marret lura għar-rwol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
2: Melina Mercuri mietet fl-1994 fi New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Greek Lea. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Mercuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 il hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Mercuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Mercuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.
4: Sokan az uniós jogalkotás hallatán főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
5: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a Régiók Bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
4: A régiók bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
5: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az unió több mint 92 ezer települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-jel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
4: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
5: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nemkormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
4: A régiók bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina-Zagorje megye és a lengyelországi Mazovia Vajdaság kapta. A régiók bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a Régiók és Városok Európai Csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
5: A régiók bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, a régiók bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
6: Згідно з законодавством ЄС, відходами вважаються будь-які речовини або предмети, яких хтось позбувається, має намір або повинен позбутися. Це величезна втрата ресурсів, часу, простору та енергії. Крім того, управління та утилізація відходів можуть мати серйозний вплив на довкілля. Наприклад, сміттєзвалища займають земельний простір і можуть спричинити забруднення повітря, води і ґрунту, тоді як спалювання може призвести до викидів забруднювальних речовин у повітря. З огляду на це, політика ЄС у сфері управління відходами має на меті зменшити вплив відходів на довкілля та здоров'я, а також підвищити ресурсоефективність ЄС. Давайте детальніше розглянемо це питання. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми дізнаємося,

2024. április végi adatok szerint világszerte több mint 120 millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket üldöztetés, konfliktusok, erőszak, vagy éppen emberi jogaik megsértése miatt. Ez azt jelenti, hogy 69 emberből legalább egynek mennie kellett. A Föld teljes népességének 1,5%-áról beszélünk. Több mint 43 millió közülük a menekült. Emberek millióinak még állampolgárságuk sincs, hontalanok. Ők így alapvető jogaikat sem gyakorolhatják, nem jutnak oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkához, és nem mozoghatnak szabadon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a humanitárius válsághelyzetek megoldásáért. Csak az elmúlt évben 10 millióan keltek útra és menekültek el háborúk vagy a klímaváltozásból adódó vészhelyzetek miatt. És ez még csak a kezdet. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának legfrissebb jelentése szerint a lakóhelyüket világszerte elhagyni kényszerült személyek száma elérte a 120 milliót. Mintha Japán teljes lakossága indult volna útnak. Ha csak 2024 első hónapjait nézzük, emberek millióinak kellett elhagyniuk az otthonaikat Ukrajnában, a gázai övezetben, Szíriában és Szudánban, az egyre mélyülő háborús konfliktusok miatt. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mintegy háromnegyede olyan országból származik, ahol a klímaváltozás a mindennapokban is érezteti pusztító hatását.

0: Az uniós jog különbséget tesz menekültek és menedékkérők között. Utóbbiak olyan személyek, akik menekültnek vallják magukat, és nemzetközi védelmet kérnek arra hivatkozva, hogy hazájukban veszélynek vagy üldöztetésnek vannak kitéve, illetve sérülnek emberi jogaik. Minden menekült még menedékkérőként nyújtja be kérelmét, de nem minden menedékkérő kapja meg a menekült státuszt. Abban az időszakban, ami kérelme elbírálására vár, a kérelmezőt menedékkérőnek nevezzük. A menekültválság az Európai Unió előtt álló egyik legfőbb kihívás. Számos uniós finanszírozási mechanizmus és program született a migrációs és menekültügyi kérdések rendezésére. Ezek abban támogatják a tagországokat, hogy kezelni tudják a menekült hullámokat, integrálni tudják a jogszerűen letelepedni kívánókat, és erősítsék a határok biztonságát. A legtöbb forrás a menekültügyi, migrációs és integrációs alapból származik. A pénzt arra fordítják az uniós országok, hogy fejlesszék menekültügyi rendszereiket, a befogadási feltételeket és a nemzetközi védelem megadásának folyamatait, illetve elősegítsék a nem uniós állampolgárok társadalmi integrációját. A jelentős migrációs nyomásnak kitett uniós országok szintén részesülhetnek az alapforrásaiból, hogy jobban el tudják látni a nagyszámú bevándorló és menedékkérő fogadásával járó adminisztratív teendőket, illetve emberséges módon és az emberi méltóságot tiszteletben tartva tudjanak gondoskodni a jogtalanul belépők visszaküldéséről. Június 2024-ában az Európai Bizottság tervet fogadott el a migrációs és menekültügyi paktum közös végrehajtásá éven belül alkalmazást nyerjenek. 2024 végéig az uniós országoknak nemzeti végrehajtási terveket kell kidolgozniuk, amelyekben részletezik, hogy hogyan fogják átültetni ezeket a szabályokat a gyakorlatba. A közös végrehajtási terv 10 fő elemből áll. A menekültügyi eljárások hatékonyságának és a menedékkérők életkörülményeinek a javítását célzó fejlesztéseken túlmenően része egy közös migrációs és menekültügyi információs rendszer is, amely segít érvényre juttatni a tagországok közötti nagyobb fokú szolidaritás és felelősség megosztás szabályait, valamint egy olyan rendszer, amely az unión kívüli országokból szabálytalanul érkezők eljárásait segít lebonyolítani. Az Európai Bizottság által 2020. szeptemberében előterjesztett és az Európai Parlament és a Tanács által 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktum a migráció tisztességes és fenntartható kezelésének egységes uniós megközelítése. Célja, hogy biztosítsa az uniós országok közötti szolidaritást és a jogbiztonságot, valamint az újonnan érkezők alapvető jogainak védelmét. Az említett kezdeményezések mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió átfogó szemléletet alkalmaz a migráció és a menekültügy kezelésében. Az azonnali segítségnyújtást olyan hosszú távú megoldásokkal ötvözi, amelyek az integrációt és az együttműködést hivatottak előmozdítani. Fontos azt is megjegyezni, hogy minden szakpolitikai intézkedés és pénzügyi alap mögött valós emberi sorsok állnak. Egyének és családok, akik biztonságot, stabilitást és esélyt szeretnének életük újrakezdéséhez. Az uniós kezdeményezések túlmutatnak a számokon és a politikán. Sorsfordítóak lehetnek. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio weboldalán.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuva-palkinto 2025. Vuoden 2025 Lux, eurooppalaisen yleisöelokuva-palkinnon voittaja on Flow. 4 muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.